0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
1: a Best FM.
0: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza.

0: Jó reggelt, Nyíregyházom!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
0: szívedre hangolva.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Egyből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A nyíregyházi állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. A 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: Ezt FM. Ezt FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
2: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Add el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Add el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánoszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, hiltfűves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály főosztályvezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavainál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra. Tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat. A csapatok számának területi eloszlása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kiért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Beregben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecset külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszt képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a KRESZ legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult, valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. Rendőr kézen a kemecsei betörők. Egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyon elleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, rízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet, fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti vízig munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A műszaki biztonsági és hajózási szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre, az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban 2 gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb úr.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Beregben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecset külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csak nem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30

0: igazgatója az nem más, mint a...
1: Fogalmam sincs.
0: Az IFA.
1: Na, ezt hogy hoztad ki?
0: Mert ő megy elő.
1: Ja, bocs. Na jó, szerintem menjünk meg Lázsár Bozsó egy kicsit tovább ezeken a területeken.
0: Hogy jött ez az autós dolog fel? Ugye tegnapi nap folyamán beszélgettünk a különböző energia áramlásokról, a sejtek kapcsolatáról, a mitokondriumokról, a melatoninról. Ezeket hallgassák vissza a tegnapi adásban, és a végén felhoztál egy autós példát, hogy itt fogjuk nagyon jól megértetni ezzel a szemléltetéssel, hogyha autók mennek az úton, akkor a különböző autók közül melyik halad a legtovább?
1: Így van. Na, tehát arról beszéltünk is csak, hogy a mitokondriumok működése az az egészségük szempontjából a legfontosabb dolog, és a mitokondriumok, ha dolgoznak, termelnek reaktív oxigén gyököket, amelyek károsítják őket, tehát ezt analógiában, de példánként felhoztuk az autó hűtését, hogy ott is megy a motor, ott ő termelődik. A mitokondriumnál meg ezek az anyagok, és ha ezeket hatékonyan vezetjük el, vagy semlegesítjük, amire a mitokondriumok van saját rendszere, akkor ezek jól fognak működni, és tökéletes egészségnek fogunk örvendeni, és ebben milyen szerepe van a napfénynek, ugye idáig jutottunk. De szeretném megvilágítani, hogy ez hogyan néz ki. És erre mondtam azt, megy két autó egymás mellett valamelyik autópályán, mondjuk legyen az M7-es, mert azon van az érdi emelkedő. Ez, aki
0: a legtöbb felújítás.
1: Korombeli ezt tudja, hogy azért annak idején az ember mindig azt mondta, jó 30-40 évvel ezelőtt, hogy kéne egy olyan autó, ami nem lassul meg az érdi emelkedő, mert ott minden autó belassul. Na, de nem a lényeg, hogy van két ember, élnek a normál közegben, azaz mennek egy sík úton a két autó példájával élve, és mindennyik boldog, és jól érzi magát, és stb. És egyik sem tudja, hogy ő veszélyben. Hogy amelyik veszélyben van, az nem tudja, hogy ő veszélyben van. Látszólag teljesen egyformák. Az egyik viszont vigyáz az egészségére, a másik meg röhög rajta, hogy hagyjad már, nem kell az. Na most így ez a két autó, azaz a két ember, eljut a két autó egy emelkedőhöz. Egy komoly emelkedőhöz. És ilyen volt a COVID-19 fertőzés. A COVID leállított a szervezetben egy fontos hűtési folyamatot. Eddig érthető?
0: Abszolút.
1: Na, tehát megérkezik a két látszatra tökéletesen működő autó az emelkedő, és elkezdenek menni egy nagyon erős emelkedő fölfelé. De az egyiknek tökéletes hűtése van, a másiknak meg nem igazán. Na most, mi történik? Ugye a teljesítmény, ott még megy föntebb, mert megy fölfelé az emelkedőn, romlik a hűtése, ugye? A legjobb autónak is nagyobbat kell dolgozni, mert nagyobb a termelt hő. Oké, de nem mindegy, hogy romlik a hűtés, aztán azzal semmi baj nincsen, mert 5 fokkal magasabb lesz a vízhőmérséklet, és kész, vagy már így is magasabb 5 fokkal, tovább romlik, vagy leáll a hűtés. Ugye? Nézzük az autó példáját. Ha alapvetően rendben van a szervezeted és az autód, akkor egy picivel magasabb lesz a hőmérséklet, semmi baj, gond nélkül feljutsz az emelkedőre. Ezek voltak az emberek, akik spontán gyógyultak. De ha van egy már eleve melegebb motorod, van egy kis anyagcsere probléma, akkor igazából felforr a hűtővize az autónak, félreállsz, zárulják, ekkor került a beteg kórházba, lehűl a motor, egy darabig ott vagy, aztán utána töltögeted, lezárod a kis hűtőnek a kupakját, és visszaülsz, és mész tovább. Magyarul bekerültél a kórházba, rendbe tettek, kijöttél. Igen ám, de ha nagyon vacak volt már a hűtése a motorodnak, még vízszintesen ment, de ahogy elkezdtél kapaszkodni, meg is állt a hűtés, akkor besült a motor, és belehaltál. Érthető ez a példa?
0: Abszolút.
1: Na, tehát ez a különbség, hogy látszatra, amikor síkon megyünk, tehát magyarul éljük a egyszerű hétköznapi életünket, és nincsen semmi probléma, amivel találkozunk, akkor igazából nincs különbség egy jól, meg egy kevésbé jól működő szervezet között. De abban a pillanatban, ha extrém megterhelést kapsz bármi miatt, abban a pillanatban ezek a különbségek ordító különbségekké válnak.
0: Tehát a kaszni alatt lapul majd az igazság.
1: Igen, jól működik az a motor, hibátlanul, mert gondozod, mert olajat cserélsz, mert minden viccek vacak, vagy pedig elmegy, de úgy éppen csak, és ha egy kicsit is megnő a terhelés, akkor sajnálatos módon feladja. Tehát ez a nem mindegy. Ugye, akik fogalmazunk úgy, hogy eleve rossz hűtésű motorral indultak a hegyre, azaz úgy kapták el a COVID fertőzést, azok sajnálatos módon váltak félre, felfort hűtővízzel,

0: vagy pedig sajnálatos módon sült be a motor, azaz haltak bele ebbe a veszélybe. És igazából a mitokondrium egészségéhez rendkívül fontos a napsütés. Azért mondom mindig ezt a COVID-19 fertőzést, mert az orvostudomány történetében ez egy mérföldkő. Ebből tanulni kell. Tehát aki nem tanul belőle, az borzalmasan lemarad. Na, nézzük is meg, hogy volt kórházba kerülés, jó magam is kerültem a Covid-dal kórházba, és ezért el kell mondani, hogy annak idején én nem sétálok be hozzád, még akkor 140 kilósan, és nem találjuk ki ezt az egész műsort, hogy én akkor szeretném ezt megcsinálni és megmutatni, hogy meg lehet ezt a 40 kilós fogyást meg az egészség rendbetételét, akkor nem biztos, hogy mi már itt beszélgetnénk most. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt ez az életmódváltás, és így tökéletesen sikerült túlélni ezt a Covid-sztorit.
1: De bocsánat, de nem csak a túlsúlyosak vannak veszélybe. Tehát nálad nem a túlsúly volt a kritikus, hanem az, hogy ezzel már olyan szintű betegségek érkeztek meg, ami olyan szinten beleszólt a szervezet működésébe, ami állapot szempontjából sem volt már jó.
0: Abszolút. Tehát az én motorháztetőm alatt, hogy téged idézzelek, már egy göthös motor próbálta ott vinni az autót. No, akkor nézzünk meg bizonyos fontos paramétereket. Mit vettünk észre a Covid-nál, és mondom, sokat fogok erre hivatkozni, mert nagyon lényeges. Ha a beteg magasabb D-vitamin szinten került kórházba, akkor sokkal jobbak voltak a túlélési esélyei. És mi következik ebből? Ugye azt mondtuk, hogy jó, akkor nézzük meg a D-vitamin szintet, ha valakinél alacsony a D-vitamin szint, mit kell csinálni?
1: Hát pótolni, gondolom.
0: Így van, adni kell neki D-vitamint. Na most azt hittük, hogy megvan felfedeztük a spanyol viaszt, bejött a beteg, megnyertük a D-vitamin szintet, és akkor kiderült, hogy alacsony, adtunk D-vitamint, mennyit fog csökkenteni a halálozásot? Semmit. Tehát magyarán szólva, valami mást kellett keresni. A D-vitamin az egy jelző történet volt, de valami mást kellett keresni, hogy hol volt az igazság. Kiderült, hogy a D-vitamin szint csak azt jelezte azoknál, akinél magasabb volt, hogy többet voltak a szabadban. Na, innentől kezdett érdekes lenni a dolog, ugye, ha többet volt a szabadban, akkor ott mi érte, olyan levegő, amiről beszéltünk, hogy nem a tiszta levegő a legjobb, olyan napsütés és mindenféle egyebek, és igazából valószínűleg a D-vitamin szint alapvetően akkor jelentett védelmet, ha az a napon tartózkodásnak a jelzője volt. Akik sokat voltak a szabadban, sok napsütés érte őket, az infravörös sugárzás, és az hatott a mitokondriumokra, és sokkal, de sokkal jobb állapotban érkeztek ezt a betegséget legyőzni. Nagyon-nagyon lényeges, hogy ez a tartományú fény bejusson az emberi szervezetbe. És megmérték a kutatók egyébként, ezt meg is tudom mondani, 670 nanométeres hullámhoz az, ami a legpozitívabban hat a mitokondrium egészségére, és ez ma már bevihető a szervezetbe. Benne van a napfényben, és ingyen, de egyébként biztos hallottam már ilyen gyógyító lámpákról, hogy meglámpázza ezt, meglámpázza azt. Amelyik jó minőségű, és jól van megcsinálva, az nem véletlenül hat, meg ez egy ilyen lámpával nem lehet gyógyítani, nem a csodát, mert a mitokondriumok működését lehet segíteni, helyre tenni, hűteni őket, jobbá tenni őket, és onnantól kezdve nő az energiatermelés, nő az adott sejtnek a működése, és amilyen sejt, az amilyen szervet alkot, annak is javul a működése, és a negatív tünetek pedig visszaesnek. Ugyebár? Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kapsz vagy nem kapsz napfényt. És erre rengeteg kutatás van, és egyik érdekesebb, mint a másik, ezért ezzel a történettel mennénk holnap tovább. Ez volt a lényeg, hogy értsük meg, hogy az a terhelés, amit egy hétköznapi életben kapunk, és ha azt jól viseljük, az nem azt jelenti, hogy akkor mi felkészültünk arra, hogy egy nagyobb terhelésnél is jól fogunk működni. Itt van a tévképzet.
1: Kezd most már visszatérni a hitem a témával kapcsolatba. Most már végre, úgyhogy ügyesen haladunk. Jól van, örülök neki.
0: Jól, akkor egy hitépítő holnapi napra szeretettel várnak.
1: Ámen. Találkozunk holnap. Önöknek csodaszép napot, doktor úr, jó pihenés, és holnap visszavárjuk önöket. Szia.
0: Szervusztok.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, rízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet. Fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadássorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti vízing munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A műszaki biztonság és hajózási szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre. Az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban 2 gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, hiltfüves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amely

0: Hogy nekem ez a nagyon fehér bőr, ez nem igazából nyerte el a tetszésemet, ezek a hölgyek amúgy is gyönyörűek, de sokkal jobban fokozza. Én nekem egészségesebbnek tűnik az, akinek egy ilyen természetes barnasága van, nem túlzásba véve, csak úgy helyek közel ezt. És ugye napokban sokat beszélgettünk erről a Csak 10 perc rovatban, most akkor megerősítjük, vagy cáfoljuk ezeket, doktor úr, szép napot kívánunk neked, szia, doktor Morik Gyulával beszélgetek. Most akkor mi az irány?
1: Az irány egyértelműen az, és akkor ezt most itt előre bocsátom a következő tanulmányoknak az értékelését, hogy egyértelműen szükségünk van a napsütésre. De még egyszer mondom, magára a napsütésre, amely több különböző hosszúságú fényből áll, és nem csak a rövid tartomány, ami barnít. Ez csak azt mutatja, hogy ez a fény ért téged. Na, szóval, hogy milyen összefüggések vannak, és erre, ez biztos vagyok benne, hogy téged is érdekelni fog. Kezdjük el a kutatásokat feldolgozni. Egyetemistákon végeztek kísérletet, tehát ez azt hiszem az angliai University College-ba készült, de most majdnem mindegy, hogy hol. Az a lényeg, hogy fiatal szervezeteket vizsgáltak, és adtak ezeknek a fiatal szervezeteknek rengeteg cukrot. Jó? Tehát odaöntöttek cukrot, egyék meg kanálszámra, és utána nézték, hogy a vércukor milyen szinten ugrik ki. Aztán a csapat egy részének a teljes hátát közben napoztatták. Volt, akinek napfénnyel, volt, akinek különböző hullámhosszú mesterséges fénnyel, lámpával, mindegyiket külön mérték. Nem fogod kitalálni, hogy mi történt. Aki kapott napot, tehát aki napozott, és úgy ette a cukrot, sokkal kisebb volt a vércukor kiugrása, mint azoknak, akik nem kaptak napot, és úgy kellett a szervezetnek a cukrot feldolgozni.
0: Hát de én ezt máshogy is felfoghatom, mert mi van akkor, ha az ember ugye folyamatosan szabadban van, ott mozog, miközben meg az, aki fehér,
1: ez nem úgy működik.
0: Nem kapja ugyanaz a mozgástartomány?
1: Nem. Van két ember, vagy akárhány, ad neki cukrot, megméred, hogy mennyire ugrik ki a vércukra. Oké, aztán ugyanennek az embernek, ugyanilyen körülmények között másnap megint adsz cukrot, csak közben a hátát napfénynek teszed ki.
0: Értem.
1: És a kiugrás jóval kisebb lesz. Arról szól, hogy ha a szervezeted napsütést kap, akkor még olyan szinten hatékonyabban dolgozik, hogy egy ilyen nagyon mérgező dolgot, mint a cukor, ami a nagy kiugráshoz nagy, azt is sokkal, de sokkal hatékonyabban menedzsel, mint ha nem kap napot. Tehát egy teljes testben jelentkező hatást értünk el egy hátnak a megvilágításával. Tetszik érteni?
0: Abszolút.
1: No, a mitokondriumok, ha egy részen, mondjuk a hátadon, hátad felől akár, vagy a hasad felől, teljesen mindegy. 8 centi mélyen ugye megbeszéltük, hogy be tudnak menni. Ha ezen a területen, a mitokondriumokban át tudnak kapcsolni valamit, akkor igazából a mitokondriumok kommunikálnak egymással, és az egész testedben ez a rendszer átkapcsolódik. Ergo, hogy akik eddig azon morfondíroznak, na jó, de hát ugye a csodába lehetne kimenni, és ugye állandóan egy fürdőnadrággal rohangálsz, de nem kell, mert egy hátfelület az
0: megteszi a dolgot. Ledobjuk a textilt, egy kis napsütés éri az ember hátát,
1: és még csak le sem kell. Na hát ez is egy nagyon érdekes dolog. Erről majd beszélj, mert ez nem hosszabb lesz, hogy ledobjuk a textilt, zárójel nem kell. Én inkább bőrfelületekről mondanék még egy kicsit. Ugye a hátad az nagyjából, ezt ilyen égési sérülések beszélésénél használják, nagyjából 18%-a a bőrfelületednek. No, tehát ez azt jelenti, hogy a bőrfelület bizonyított tény ezekből a kísérletekből, hogyha a bőrfelület 18%-a megkapja a napsütést, akkor már ez a hatás elindul. És akkor kezdjünk el számolni. A fejed az 9%. Mindkét felső végtagod szintén 9-9%. Hát a két kar az 2x9, az 18, meg a fejed még egyszer 9,
0: ja, igen, akkor már
1: az 27%. Nagyjából ezeket ki tudod tenni, tehát már bőven megvan a 18%. Magyarul, ha két karod és a fejed a napon van, akkor igazából már egész testben érzékelhető ez a hatás. Tehát el tudod indítani, nem reménytelen a helyzet. Egyébként

0: ha már százalékoknál vagyunk, rövid nadrág, ugye az jele, vagy rövid szoknya, mindegy a hölgyeknél. Az alsó végtag mindegyike 18-18%, és a hasad megint csak 18%. Tehát a genitáliák, amit ugye mindenképpen takarunk, az olyan 1%-ot.
1: Tehát a hölgyek, akik mondjuk így öltöznek, azok direkt ezért csinálják egészségügyi okokból, nem amiatt, hogy a te orrodat elcsavarják.
0: Pontosan így.
1: Túl akarnak élni. Ez egy fajfenntartás.
0: Abszolút, abszolút. Igen. Kizárólag ez a helyzet. De egy a lényeg, hogy ez működik. Na most a másik nagyon fontos kérdés volt, hogy ahhoz, hogy ezt a nagyon pozitív mitokondriális hatást elérjük, ugye mennyi ideig kell a napon tartózkodni?
1: Mennyi ideig? 20 perc?
0: Képzeld el, 15-20 perc, pontosan. Uh-huh. És mi a lényeg, ha 15-20 percig ezt az előbb említett nagyjából legalább 18%-nyi felületet nap éri, akkor az egész napra megoldja a szervezetnek a tökéletes mitokondriális működését. Pontosabban hát akinek ugye rossz, azt javítja, akinek meg jó, annak megoldja a tökéletes működését. Tehát ennyire van szüksége 15-20 perc napsütés, nagyjából egy 18-20%-nyi testfelületen, és be fogja kapcsolni ezt a mechanizmust.
1: Ez nem is
0: lényeges, hogy mérték, hogy a tovább maradsz, az csinál-e valamit, nem csinál semmit. Tehát innentől kezdve nem lesz.
1: Tehát nem kell aszalódni egész nap a napon.
0: Így van, nem kell aszalódni a napon, tehát nem hiszem el, hogy ebédidő, bármi, valahol, valamikor nem lehet találni 15 percet egy ilyen mennyiségű bőrfelület naposztatása, de nem az a lényeg, hogy a belvárosban feküdj ki a stúdió elé egy szál fürdőnadrág van, és hanem ez simán megoldható.
1: Abszolút.
0: Oké. Okay. Na most megnézték, hogy ennek az egész napsütésnek mi köze van a betegségekhez. És egy brazil tanulmányt hoznék ide. És borzalmas érdekes lesz, vagy legalábbis nekem az volt. Covid betegeket, akik nagyon rossz állapotban voltak, tehát már bent voltak a kórházban, egyre több oxigént kaptak, de még nem kellett őket mély altatásba vinni és lélegeztetőgépre tenni. No, ezeknek az embereknek csináltak egy kabátot, amin belül különböző hullámhozt leadni képes lámpák voltak. Tehát lényegében egy, mondjuk úgy, hogy egy fénykabát.
1: Generáltak egy ilyen napsütés kabátban.
0: Így van. Rátették ezeket a mellényeket, vagy kabátkákat, ráadták a betegekre, és egészen 940 nanométerig elvitték a tartalmat. 940 nanométer környékén csodákat láttak. Tehát a következő történt. Ez egy kettős vakteszt volt, nagyon lényeges. Tehát mivel a 940 nanométeres tartomány már nem látható, ezért nem tudta a kezelt személyzet, hogy be van kapcsolva, nincs bekapcsolva, senki nem tudott semmit, hogy mi van, csak akik a kísérletet koordinálták. Olyan óriási különbség volt a világított, mondjuk így, és nem világított betegek között, ami egyszerűen kiverte a biztosítékot. Az oxigén szintjük, a légzésük, a fehérvérsejtek, a pulzusuk, teljesen mindegy. 15 percig világították őket naponta egyszer egy hétig. Na most figyelj, aki nem kapott fénykezelést, az vagy intenzív osztályra került, és akár el is hunyt, de az átlagos, az életben maradottak átlagos kórházi tartózkodása, az 12 nap volt. Akik világított kezelést kaptak, azoknál 8 nappal zsugorodott ez a... Tibi, elment egy harmadnyi gondozási idő, és a legdrágább intenzív terápiás gondozás sikerült megspórolni. Ez borzalmas nagy dolog. Vannak ma már engedélyezett, működő, tucatszámra adott, mondjuk influenzánál használatos, egy vírusok ellen használatos gyógyszerek, nagyjából egy ilyen influenzánál 24 órás rövidülést tudnak hozni a terápiában. Itt pedig 12 napból 8 napot csinál, csak a fény. Na most ilyen kabátot nem tudunk csinálni, de azt mindenkinek elmondanám, hogy a 940 nanométeres hullámhoz benne van a napsütésben. És akkor még egy dolgot mondanék, amivel ugye elengedünk mindenkit, hogy van egy dokumentált COVID-19-es eset, amikor a beteg már annyira rosszul volt, hogy tiszta oxigént kapott folyamatosan, és ennek a mennyisége, ezt talán kollégáknak fog mit mondani, 35 liter volt percenként. Tehát magyarul akkor nem fulladt meg, ha a normál levegővétel fölött még 35 liternyi tiszta oxigént, 100%-os oxigént pumpáltunk be a tüdejébe. Ez azért egy elég vacak állapot. Elsötétített szoba, ott volt bent, egyre rosszabb-rosszabb állapotban, és hát már vinni kellett volna át az intenzív osztályra, hogy akkor ott mélyaltatás, és akkor ECMO, vagy bármi egyéb kezelés kapjon. És a beteg kérdezte, hogy most akkor tulajdonképpen neki mennyi van még hátra, és mit lehetne tenni. És akkor azt mondta az orvosa, aki egyébként a napfénykutatásban egy érdekelt orvos, hogy na jó, akkor nem nagy kockázat, hogyha mielőtt fölviszik az intenzívre, azelőtt kitolják a napra, de ugyanígy oxigénnel mindennel együtt kitették a napra szegény kémet, vagy nem szegény kémet. Lényeg, ami lényeg, hogy az első napozott nap után Tibi a 35 literes oxigén igény 15 literre csökkent, a következő napon 12, aztán 8, aztán 5, és 5 nap múlva nem kellett oxigént pótolni. Tetszik érteni? Na most gondolj bele, hogy ez egy embernek az életéről szól, anekdotikus. Igen, de azért, amikor meg már van egy ilyen kettős vaktesztes háttértanulmányunk, hogy egy egyszerű 940 nanométeres finnyel mi mindent lehet elérni az emberi szervezetben, akkor azért ez már messze túlmutat az anekdotikus történeteken, és elmegy oda, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Tetszik érteni?
1: De kezeljék lehetőségként, gondolják át, hogy nincs kemikália, ez egy tök természetes dolog, ingyen van, és lehet használni. És le kell tesztelni.
0: Hogyne. És kell használni, tehát azt értsük meg, hogy azok az évmilliók, amit az emberi faj a Földön töltött, az nem volt elnyomtalanul. Hát volt emberi élet, és az emberi faj fennmaradt évmilliókig. Tehát valamit használtak ebből a Föld nevű bolygóból, amivel igenis tovább lehet nekünk is gondolkodni. Tehát nem kell mindig nagy varázslatokba gondolkodni, hanem igenis ott van a természet adta fegyver, védekezni és egészségesnek maradni.
1: Jó, jövő héten pedig folytatjuk, tartsanak velünk mindenképpen, már ennyi. Köszönjük szépen, doktor úr, további szép napot neked, szia!
0: Szép napot, szervusztok!

0: Meséld el, hogy Jorgos épp miről énekel, hogy a nap lementében
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új vezetőket.

0: Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecset külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a vasárnap reggel itt, augusztus 23-án indul is a legjobb zenékkel is a következő 6 órában. Igazi hétvégi hangulatban lehet még velem rádiózni. Én egészen 2-ig itt vagyok a legjobb zenék között.

0: Csak Killer itt a Best FM-en, mintha dübögnének, amit nem nagyon szeretünk, főleg a reggeli órákban, sem a szomszédtól, sem a családtagjainktól, úgyhogy ha még valaki ilyenkor alszik, akkor ne dübögjünk semmilyen körülmények között. Sem az ajtaján, sem az ablakán, hanem hagyjunk pihenni mindenkit, hiszen ez a hosszú hétvége, ez minden értelemben megterhelő lehet, főleg akkor, hogyha programokkal teli mindez. Augusztus 23-a van, nem tudom kinél, mikor kezdődik igazából a vasárnap, amikor felébredünk, vagy amikor megisszuk az első kávét, vagy amikor végre kimondjuk, hogy na jó, de ezt a házi munkát majd inkább délutánra hagyjuk. Egy biztos, hogy én inkább erre szavazok. A legjobb zenéket viszont hozom Beyoncéval és Sean Paul-lal a folytatásban. Ez a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

mindjárt 8:30, és hogyha ma valaki dolgozik, akkor külön egy nagy pacsi jár neki, ha pedig valaki otthon van, és azt gondolja, hogy a mai napon tényleg úgy pihenésé lesz a főszerep, nagyon jól teszi. Ez a semmit nem csinálunk nap, ilyeneket is be kell iktatni, főleg így a nyárban, amikor már tele vagyunk mindenféle hőmérsékleti faktorokkal, meg hőkupolákkal, akkor lehet, hogy úgy tervezzük épp a vasárnapi napot, hogy na, ma pihenni fogunk. Maximum belefér majd egy fagyi, egy esti séta, de ez a menjünk el valahova, mert mondjuk jövő héttől már úgyis mindenki rohan, akár ez is megállhatja a helyét, úgyhogy föl is merül bennem itt a vasárnapi kérdés, hogy strand vagy kanapé, naptej törölköző, vagy egy jó kis sorozat, na, meglátja mindenki, hogy milyen kedve lesz. Egy biztos, hogy a vasárnapi hangulatot meg fogom alapozni a legjobb zenékkel itt a Best of

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

még egy jó hét, aztán itt van a szeptember 1-i iskolakezdés, amire még egyelőre nem gondolunk, attól függetlenül, hogy én már egyre több barátommal, illetve olyan szülőtársammal találkozom bevásárlóközpontokban, ahol jönnek, mennek, mert a gyerek mindent kinőtt, úgyhogy cipő kell, bugyi kell, gatya kell, cipő helyett bármi is, torna felszerelés, amire szüksége lesz a gyerekeknek, úgyhogy ehhez a programtervezéshez is kívánok mindenkinek nagyon kellemes időtöltést. Hozom a legjobb zenéket ebben az órában, jön a Well Hello még, velünk lesz egy jó Gorillaz dal is, és a Compact Disc.

vasárnapra esik, vagyis a nyár utolsó teljes hetének végén járunk. Alig több mint egy hét van még hátra augusztusból, és ebből az órából sincs sok hátra, hiszen mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti Víziktől is segítenek Paksnál, Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is dobtak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, rízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csaknem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet. Fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti Vízing munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A műszaki biztonsági és hajózási szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre. Az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban két gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti Vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

is visszavárunk, addig viszont mixelem a zenéket, mert hogy jön Bye Alex, velünk lesz a Savage Garden. Most a Csaba is énekel, és lehet majd a Bahamend dalát elindítani, és mondjuk megnézni, hogy a nagymama hogy tudja majd lemásolni azt a részt, ami egy ugatási hanggal kezdődik. Jó kis móka lehet akár ez is. 9 óra után pedig nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Én Zentai Edit vagyok, egészen 2-ig itt a Best FM-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Becsökömet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába mellett a Best FM. A Best FM otthon veled.

ők voltak a Savage Garden csapata augusztus 23-án. A Bencéket tudjuk ünnepelni, és a további névnapok tekintetében ilyen neveket is találtam, mint Aszter, és nem Eszter, Farkas, Filip, Filip, Filippo, Fülöp, Kurd, Minerva, Róza, Rózsa, Szidónia, Zakeus, Zsadány és Zagon. Ők is ünnepelnek. Hát nem is tudom, hogy mit választanék, hogyha most mondjuk valaki bedobná nekem, hogy keresztelhetném újra a gyermekeimet. Valahogy én maradok a klasszikus neveknél, és olyan furcsa ez, mert majd valamikor, higgyék el, kedves Misikék vagy Pistikék, nagyon izgalmas lesz majd 10-20 év múlva az ő nevük, úgyhogy érdemes akár ezt is már mondjuk a névválasztásnál figyelembe venni, hogy majd megállja a helyét az a gyermek azzal a névvel is, amivel éppen leszületik, vagy adják neki a szüleik, amikor majd felnőtt férfi lesz, vagy éppen nagyapa, mert hogy így is szoktunk ám gondolkodni. Jeles napok tekintetében augusztus 23-án a totális diktatúráik áldozatainak európai emléknapja is van. Ezen a napon az elnyomó rendszerek áldozatára is emlékezünk, illetve az UNESCO augusztus 23-án tartja a rabszolgakereskedelemről és annak eltörléséről való megemlékezés nemzetközi napját is. A dátum az 1791-es Haiti felkelés kezdetére emlékeztet. Hát én pedig emlékeztetek mindenkit arra, hogy a legjobb zenék itt szólnak, ez a Best FM Rádió.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a

Még a nyárnak azért van egy jó hírem, mert hogy még nem kell elpakolni sem a napszemüveget, sem a strandpapucsot, és még a gardrobunkat sem kell átrendezni, vagyis a szekrényünket, mert hogy nem kellenek még a pulóverek. Augusztus 23-a van, és még most is rengeteg program várja azokat, akik még mondjuk kihasználnák a nyárnak az utolsó heteit, fesztiválok, koncertek, mindenféle gasztroprogramok országszerte akár, szóval a nyár még egyáltalán nem mondta ki, hogy vége. Van még egy jó hetünk, a programok tekintetében pedig ajánlom figyelmébe oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Programajánlattal mindig készülök, és hogyha valaki egy kis különlegesebb programra vágyik, a mai napon egész nap zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek a nyíregyházi zsinagógában. Lesz itt kóser étel, kóstoló, beszélgetése, könyvbemutató, és persze zene, a napot pedig 17:30-kor egy nyárbúcsúztató koncert várja, ahol Wolf Katival, Fellegi Balázzsal, Nógrádi Gergellyel és Tester Nellivel lehet majd találkozni, illetve az ő hangjával. Nyíregyháza is dübörög, ugye itt a fesztivál a Kossuth téren, ahol mutatványosok, jazz és koncertek várnak mindenkit, este 7:30-kor pedig egy Tina Turner emlékkoncert lesz majd, ráadásul ingyenesen, később pedig tűzzsonglőrök és szabadtéri filmvetítés is színesíti a programot.

0: Ezért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg.

mindjárt jönnek a hírek, és igaz, hogy Dániel sportról nem szokott beszélni, én viszont hozok majd sporttal kapcsolatos híreket is a következő órában. Emléktorna lesz, mégpedig Salai Józsefre emlékezik, majd a kosárlabda U16-os csapatunk is, mert hogy lesz egy ilyen kis rangadó bajnokság, de készülünk Sitko Ernő emléktornára is, és hogyha valaki már most mondjuk a következő heti sportprogramot tervezi, akkor hétfőn sem kell sokáig várni a nyíregyházi sport életre, hiszen a futszál csapat hazai pályán fogadja majd a Berettyóújfalut, ma pedig lehet szurkolni a szomszédvár rangadóján a Kisvárda DVSC meccsen. Röviden ennyi, de jövök még programokkal a következő órában, a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

folytatni Rúzsa Magdival. Jön a Flip the Script, azonban az óra Tayo Cruz dalával indul, de megyünk majd a Disco Club felé is, Well Hello-val és Tidenivel. Lehet készülni a táncos cipőkkel nyugodtan, vagy éppen a hangszálukat lehet már meregíteni a kedves Best FM hallgatóknak, és megpróbálkozni az éneklés csodájával. Szuper napot kívánok mindenkinek! Augusztus 23-a van, 10 óra után vagyunk egy pár perc.

0: Velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 BESZ.

Best FM-en, és ahogy ígértem, sportprogramokat, most a kosárlabda szerelmeseinek is azért van miről beszélni. Városunkban a Blue Sharksnál ugye komoly változások történtek így a nyáron. Új vezetőedző Takács Máté fogja irányítani a csapatot, és két helyi másodedzővel, Vaskó Györggyel és Demeter Ádámmal kiegészülve készülnek majd, illetve hogy több új játékos is érkezett a cápákhoz. A szezon előtti felkészülés már zajlik, a nyíregyházi szurkolók pedig majd szeptemberben hazai pályán is láthatják az új, nagyon fiatal összetételű csapatot, és készülünk majd szeptember 11-én és 12-én a Sitku Ernő emléktornára is. Hát lehet készülni, leginkább háziasszonyok az ebéddel, remélem mindenki jól áll, jó étvágyat kívánok majd hozzá. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, mindjárt jön Well Hello Tídenivel a Disco Klubba, de előtte a Mystikkel, daráljuk tovább azt a hagymát.

zenék között. Hát keresgetem itt a híreket, és milyen cuki dolgokat találok, mert ha valaki azt hitte, hogy a nyári tévézésnél nincs egyszerű program, akkor van egy jó kis konkurencia. Alaszkában ugyanis milliók nézik élőben, ahogy a medvék lazacot halásznak. A medvék webkamerán, illetve annak segítségével mutatkoznak meg, és idén már több mint 7 millió nézőt vonzottak. Az egyik sztárt úgy hívják, hogy ott is, pedig egyetlen alkalommal 42 halat is elfogyasztott. Mondjuk, ha valaki egész nap csak mondjuk halat enne, valószínűleg ő is megérdemelné a saját élő közvetítését, de hát ezt is nézik meg. Mi mindent már ebben a mai világban sokszor én is csak úgy nézem, hogy ez hírértékű dolog, de hát úgy tűnik, hogy az élet, a világ nagyon színes, és ezzel lehet együtt sodródni. Na, hát nálunk a legjobb zenék között lehet sodródni. Jön a Coldplay dala nem sokára, a New Level Empire, de előtte Marc Anthony fölkészül a Best FM-en.

És nehogy csak a nőkkel vagy a hölgyekkel foglalkozzak, az autósport szerelmeseinek is, ugye azért a mai délutánra majd érdemes programot betenni a naptárba, vagy mondjuk a telefonjába elmenteni, hogy folytatódik a Forma 1, és jön a holland nagy díj, lehet majd erre is már készülni, illetve nem csak erre, hanem a kedves autósoknak üzenném, hogy Európában továbbra is nagyon erősen nő az elektromos autók piaca, meg vannak itt már számszerűen is, hogy hányan regisztráltak. Júliusban az EU-ban több mint 202 000 új tisztán elektromos autót regisztráltak, ami 41,8%-os éves növekedés. Az új autók 26,3%-a már teljesen elektromos volt. Hát igen, van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én mondjuk nagyon szeretem az én kis autómat, ami még egyelőre ugye nem elektromos, nem is automatasebb váltós, valahogy én szeretem ezt a klasszikus régi kis autóvezetési stílust a mindennapokban is alkalmazni, úgyhogy ha velem együtt valaki így közlekedik, és ezen autótípusokat szereti, akkor hát óvatos közlekedést, mert hogy azért a betartott sebesség határokat minden autóval be kell tartani, nem csak a városunkban, ahol azért a kamerákat kihelyezték és figyelnek természetesen minket, hanem minden lakott övezeten belül. Azért figyeljünk azokra a táblákra, amiket kihelyeztek, legyen az 30-as, vagy éppen 50-es. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, ez a legfontosabb, a legjobb zenékkel a folytatásban.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék. We've got

Nagyon kedves kis képeslapot kaptam, amit a gyerekek állítottak össze, mégpedig ilyen vasárnapi kis ebéd menülistát, nagyon jól látható rajta, hogy 5 tuti ötlettel voksoltak itt. Gondolom, hogy a gyerekek ezt örömmel készítik anyáékkal el otthon, aztán majd lehet választani, hogy mi is készül ebből el. A klasszikus menü a rántott csirkemell, krumplipüré, uborka saláta, szerintem egy örök gyerekfavorit. Sajtos tejfölös csirkés rakott tészta, megint csak egy nagyon finom szaftos sajtos, jól lehet repetázni belőle. Rakott krumpli gyermekbarát változatban, és itt azt kapom válaszként, hogy kolbász helyett virslivel vagy sonkával, nagyon sok tejfőlel és sajttal lehet elkészíteni. A klasszikus változat eleve nagyon kiadós. Jöhet egy paradicsomos húsgombóc krumpli pürével, és ami az örök klasszis, és nagyon szereti szerintem minden gyerek, mi lehet más, mint a bolonyai spagetti, nagyon sok sajttal. Hogyha valaki biztosra akar menni, akkor ezzel nem tud mellélőni. Nem tudom Dánielnek mi a kedvencem, de nem is most fogja elmondani, mert hogy nem sokára hírek. 11 órakor, aztán majd utána megkérdezem, hogy nála melyik étel jönne be ma. Igazán így vasárnap.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csiket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

szép napot kívánok mindenkinek augusztus 23-án, jön Vastag Csaba, jön a Spice Girls, jön Dr. Béres egy Orsis dallal, jön majd a Bombon dala is, de az órát egy Budapest elnevezésű dallal indítom. No figyelem, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, jó készülődést az ebédhez, a programtervekhez pedig már is ajánlom oldalunkat figyelmébe, bestfmnyiregyháza.hu. 11 óra után néhány perccel, köszönöm, ha velem rádiózik, kettőig a mikrofon mögött Zenta Edit.

0: I'd leave it all.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

Görs, és nagyon szépen köszönöm az üzenetet, mely szerint az a menü, amire gyerek jó eséllyel azt mondja, hogy anya, ebből még kérek, azt tudja, hogy betalált mindenkinél, legyen az egy rántott halacska, de a bolonya és spagetti mindent visz, és tudom, hogy a gyerekek imádják a tésztás ételeket, jobb esetben. Jó sok sajttal meg lehet egyébként ezt is spékelni, nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni, úgyhogy akár a vasárnap adhat erre egy kis játék időt, mondom én ezt idézőjelbe téve, hogy elkészüljön bármilyen finomság, amivel le tudja nyűgözni majd a családot. Nyugodtan írhat nekem, én Zenta Jedit vagyok, a Messengeren pedig fogadom azokat az üzeneteket, amik jobb esetben lehetnek egyfajta recept ajánlatból álló kis üzenetek is, és aki mondjuk, látom, hogy mondjuk éppen szalonnát süt, na ez is egy igencsak klasszikus nyári, ilyen kis vakációs finomság, nem beszélve a rablóhúsról. No, hát a zenék között pedig csemegészünk, jön a Kompakt Diszkó, aztán Dr. Béres Király Viktorral közösen, és Réki Martin is velünk lesz még ebben az órában.

krémes kenyér, mondaná Szakács Tibi kollégám. Máj, itt a dal a legjobb zenék között szólt, és ha már Tibinek a nevét említettem, akkor remélem, hogy mindenki figyelemmel kíséri reggel 8:30-kor csak 10 perc rovatot, amit ugye Dékán Pistinél is ismétlésben lehet hallgatni. 5:30-kor egyébként van egy szuper kis weboldal, ahová csak azt kell bepötyögni, hogy csak 10perc.hu, akár a 10 számmal, vagy éppen ugye betűvel kiírva is be lehet írni, és ott lesznek majd azok a műsor elemek a műsortárban, amit akár utólag is meg lehet hallgatni, nagyon tanulságos dolgokat beszélgető dr. Móri Gyulával, vagy éppen Molnár Józsival, nem tudom, hogy kit mi izgat jobban, egészség, vagy lélek, vagy gyereknevelési kérdések, nagyon sok beszélgetés ott van, hiszen évek óta folytatja már Tibi ezeket a beszélgetéseket. Na hát a folytatásban én zenélek tovább Amy Winehouse-zal, Christina Aguilera-val, és egy olyan dallal, amit azt gondolom, hogy egy mindenképpen megemlíteni kell, és vinni az ő hangját, dalait tovább, mert hogy egy nagyszerű magyar énekesre is emlékezünk. A júliusban elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon frontembere mindössze 56 éves volt, és hát a hangját, a dalait gyakorlatilag mindenki ismerte. Ott van például a Valami Amerika, vagy a Köszönöm, hogy vagy nekem, vagy a Holnaptól nem érdekel, és sorolhatnám, a Sex Appeal, ez is egy nagyon kellemes kis dal. És maga a Bombon formáció 1995-ben alakult meg Szolnoki Péter és Török Tamás közös munkájából, és 3 évtizeden át meghatározó része volt a magyar könnyűzenének. Egy korszak hangja volt Szolnoki Péter, és a dalaim velünk maradnak. Ezt mi is megígérjük. Most pedig jön tőle a Varázsjel, itt a Best FM-en, nem sokára 10:30.

ki, főleg most, amikor fesztiválok időszakát éljük, és bizony utazunk, jövünk, megyünk, jön vannak is híreim, mert hogy a holnapi naptól itt a munkálatok befejezéséig Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcát lezárják a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között, ezért az autóbuszok a Sóstóhegyi úton át terelve közlekednek, ezt közölte a MÁV csoport, hogy pontosan mik is a kimaradó megállók és mik a legközelebbi megállók, ezeket is akár összegyújtve tudják elolvasni oldalunkról, bestefemnyiregyháza.hu. Jönnek a legjobb zenék a folytatásban Esztellével, a Fét leszel, és bizony, ha már a Sziget után járunk, akkor ugye Budapesten járt a Fét lesz, a legendás brit csapatnak, ez már egy másik korszaka, hiszen Maxi Jazz nélkül állnak színpadra, de Sisters Bliss szerint éppen a közönség szeretete győzte meg őket arról, hogy folytatniuk kell. A zenekar ma már nem egyszerűen eljátsz a régi slágereket a koncertekkel, Maxi Jazz örökségét is tovább viszik, és hát azért valljuk be, amikor fölcsendül ez a dal, akkor elég sok generáció tudja, hogy mi következik. Hát nálunk is a legjobb zenék között a Fétlesz dal következik.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

lehúzni, mert hogy állítólag nagyon különlegesek a szabolcsi nők, ugye, bólogatnak, és most gondolom, hogyha hallják éppen a hölgyek, hogy hát azért itt vannak a legszebb lányok, ezt így országos szinten is el lehet mondani, és azt is mondják rólunk, hogy tudunk kemények is lenni, ha kell, de hogyha megmutatjuk a mosolyunkat, akkor onnantól a férfi embernek már nincs sok esélye, mert ugye megyénkben mondják azt, nem véletlenül, hogy a jó lány lehet messze, de a szabolcsi mindig megéri az utat. Bizony, bizony. És hogy még miket találok itt a szabolcsi lányokról, például a szabolcsi lány nem késik, csak hagyják, hogy várják. A szabolcsi lányban van tartás, mosolyában pedig egy kis veszély. Szabolcsi lány kemény, mint a tél, édes, mint a nyári alma. És azt mondják, a szabolcsi lány szíve nagy, a pálinkás pohara sem kicsi. És ez így van, ha így van, akkor általában így van, én pedig azt mondom, hogy jön Pitbull dala, aztán mindjárt dél, az ebédhez jó étvágyat, jó készülődést, és ami ettől is fontosabb, jó hangulatot kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, vízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet, fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti vízig munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre, az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban két gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Délben az ebéd jön, és nem a futócipőt vesszük elő, ezzel ráérünk majd egy picikét, mert hogy Nyíregyháza szívében azért idén augusztus utolsó hétvégén ismét majd a család, a sport és a környezet tudatosság kapja a főszerepet, mert hogy augusztus 29-én és 30-án rendezik meg a 6. Vítúr Nyíregyházi Futófesztivált. Vannak ez irányú híreim is a programmal kapcsolatban, amit majd hozok természetesen. Most viszont azt látom, hogy Kovácskék itt vannak, készülnek. Péter Fiborival is készül ebben az órában, jön a Sonic dala is, de előtte James Morrison és Nelly Furtadóval indul is ez az óra. 12 óra után néhány perccel kívánok nagyon szép délutánt a Best FM hallgatóknak.

bizonyos ütemekkel lehet mondjuk zögykölődni az étkező asztal felé, mert hogyha kész az ebéd és meg van terítve, akkor csak le kell ülni, szedni a finom levesből, a főtt húsiból, a zöldségekből. Aztán jön a második, ha van desszert, akkor egyszerre szerintem azt is meg lehet éppen kóstolni és fogyasztani, aztán pici pihenés, és indulhat majd a délutáni program lehetőség, mert hogy itt vészesen közeledik már a szeptemberi iskola kezdés, úgyhogy még a jövő hét mindenképpen feladatokkal fogja majd tarkítani a szülőknek a mindennapját. Gondolok én itt arról, hogy bevásárlás, tanszerek, ruházat, ezt nőtte ki a gyerek, hű, még kapott házi feladatot, és még el se kezdtük mondjuk a kötelező olvasmányt, úgyhogy egy nagyon jó programtervezgetést kívánunk, és olyan okosan beosztani az időt, hogy mindenre legyen tényleg lehetőség. A kikapcsolódás mellett azért a fontos dolgokra is. Nálam vannak programok, és nem sokára hozok majd ebből is egy kis ízelítőt, például jövő héten szombaton családi nap a Kálai gyűjteményben, augusztus 29-én szombaton, 9 óra és 5 óra között várnak mindenkit, családokat a Mohácsi csata évfordulójának napján egyébként, ahol grandiózus Mohácsi 500 emlék kiállításon lehet részt venni, és itt tárlatvezetések is lesznek óránként, tehát 10 órától minden órában 4 órakor indul az utolsó tárlatvezetés, amik egyébként ingyenesek. Lesz itt online szabadulószoba, játékos foglalkozások, fotósarok, mint lehetőség, úgyhogy én hiszem, hogy a történelembe való bepillantás ilyen formában sokkal hatékonyabb a mai gyerekeknél, mint egykor volt. Egy biztos jó programválogatást is kívánok mindenkinek, akár az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. A legjobb zenék sorát pedig az NSYNC már is folytatja itt a Besten.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgass

vagy sportprogramokról beszélni nagyon fontos, nem csak a labdarúgásról, nem csak a kosárlabdáról, a futszáról, hanem éppen a kézilabdáról is, és lesz majd egy nemzetközi kézilabda torna, mégpedig a második Harsányi Gergely elnevezést viselő torna. A helyszín Nyíregyháza Continental Arena, Nyírpazon sportcsarnok, augusztus 25-e kedden 8 óra 40-től lehet szurkolni a futszál 20-as csapatra, a Nyíregyházi Sportcentrum is mint olyan megmutatkozik, U18, U16, és mint ahogy említettem, az U20-as csapatért is lehet majd szurkolni. Ha már sport, akkor a kézilabda mellett kosárlabda ugyanis, a Sitkó Ernő emléktornára is lehet készülni augusztus 11-én és 12-én. 11-én pénteken a Tiszaújváros kezd majd a Jászberénnyel, egy megnyitó után pedig fél hétkor bemutatkozik majd a Nyíregyháza Hübner BS csapata, akik mérkőzést fognak játszani, a másik nap pedig majd ugye ezen meccsek eredményeként lesz majd ugye itt megtartva a harmadik helyezésért, illetve a döntő meccs is majd a 12-e szombatra eső dátummal fog majd itt mutatkozni nekünk a Continental Arénába. A programokat, illetve a sport lehetőségeket is érdemes az oldalunkon követni, hiszen folyamatosan tájékoztatjuk mi is a Best FM hallgatókat, bestfmnyiregyháza.hu. Ez az oldal, ahonnan én is lestem a programokat.

Santiago-i koncertet rögzítették, és most újra átélhető a nagy színfluorescens hangulat, ami azért valljuk be, hogy így vasárnap délután egy kávé mellé elég komoly életérzés lehet. Filmezés és a dal is jön. Színfluorescenstől ez már a Stars itt a Best FM-en.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Hű, de nagyon szexi most mindenki, remélem, hogy jó formában vagyunk, hiszen többet iszunk, mint eszünk ilyen melegben, és aki mondjuk fogyott a nyári szezonban egy pár kilót, hát rátudhatja, hogy a hőmérséklet értékeknek is köze lehet mindehez, meg a sportoláshoz, életmód, tudom, kevesebbet eszünk, dinnye már nincs, de még mindig van egy kis cukkini, úgyhogy lehet a zöldségeket dózisban fogyasztani, ez is hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő fittséggel rendelkezzünk. Nem sokára egy óra van, egy dal még mindenképpen belefér ebbe az órába, és tényleg van az a zene, amitől két perc alatt mondjuk Olaszországban érezzük magunkat, egy napernyő alatt mondjuk ülünk a tengerparton, előttünk egy espresszó, és mondjuk hát azt gondolom egy jóképű fiú, aki felszolgálja mindezt nekünk. No, hát ehhez nem kell más, mint mondjuk Eros Ramazzottinak a dala, az olasz énekes 2026-ban egyébként újra világkörüli turnén van, és közel a 40 éves pályafutását is ünnepli, az új lemezén pedig régi nagy dalai új köntösbe térnek vissza, és olyan előadókkal dolgozik együtt, mint Alicia Keys, vagy Giovanotti, Elizé, vagy éppen Andrea Bocelli. No, most Eros Ramazzottitól jön egy nagyon kedvenc dalom, amit imádok most a nyári szezonban, nekem az egyik kedvencem lett, úgyhogy én biztos, hogy jó hangosan fogom hallgatni ezt a dalt. Aztán Dániel híreit is, aki pontban egykor érkezik itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A nyíregyházi állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Ha jó, olyan szomorú, hogy eltelt ez a négy napos hosszú hétvége, aki holnap megy dolgozni, ők biztos így gondolják már egy óra után, ugye? De van még azért egy jó fél nap előttünk, hogy ezt töltségtartalommal, pihenéssel, szórakozással és rengeteg nevetéssel ezt kívánom mindenkinek. Én Szentai Edit vagyok, ez az óra még a mi...

De nagyon jó ez a kis Sting dal, aki sovábbra sem akar nyugdíjba menni, nagyon jól teszi. Egyébként 74 éves, és még mindig turnézik, koncertezik, és most még egy különleges múzeumi koncertfelvétellel is előrukkolt, legalábbis erről is szól az ő kis hírportáli forrása is. Hát milyen izgi az, hogy van az úgy, hogy mondjuk az ember vesz egy jegyet egy jótékonysági estére, aztán egyszer csak felmegy a színpadra Sting, mert hogy pont ez történt Newcastle-ben, ahol Sting meglepetés vendégként állt színpadra egy jótékonysági rendezvényen, énekelt, és nagyon sokan ledöbbentek, hogy nem is tudták, hogy ő fog föllépni, aztán hoppácska ott van. Ja, hát itt merül fel a fejemben, hogy kinek örülnének, hogyha csak úgy mondjuk egy koncerten nem várt meglepetés vendégként énekelne valaki egy dalt. Nyugodtan meg lehet nekem ezt is írni, hiszen én nagyon szeretem a meglepetéseket, de szerintem ezzel sokan vagyunk így. Apró meglepetések, ami még fontosabb ettől, hogy lehet tárgyi, oké, imádjuk a tárgyi ajándékot, de szerintem az érzelmünkre és az élményünkre ható ajándéktól nincs is jobb. Hát ha egyet értenek velem, akkor bólincsanak egyet. Én is ezt fogom tenni a következő zenére, mert hogy jön Eminem a folytatásban.

0: Köszönöm, hogy szólnak, úgyhogy nagyon hogy nekem volna mindig a beszélem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Én pedig azt mondom, hogy Isten hozott mindenkit városunkban, Nyíregyháza, Best FM Rádió 103.9. Köszönöm, hogyha megtalált minket, és velünk rádiózik a hét minden napján, 0-tól 24-ig a legjobb zenéket, ugyanis hozzuk, és persze kitűnő kollégáink gyűjtik a híreket, az információkat, a jó hangulatot, és persze az informatív beszélgetéseket is. No hát ennyibe kell, hogy mondjam, ugyanis szerdára virradóra több kereszttáblát is megrongáltak a Hadzell téren városunkban. Ezzel ugye veszélyeztették a közúti közlekedésnek a biztonságát, a táblákat elhajlították, elforgatták, ezzel pedig megtévesztve az arra közlekedő autósokat. A szakemberek egyébként visszaállították a táblákat, de bízunk benne, hogy ott a kamerák azért figyelik mindezt, és megfelelő kis enyebeny után megkapják a méltó büntetésüket azok, akik ezt végezték. Ha már táblák, Kossuth tér nem árt figyelembe venni, hogy behajtani tilos tábla jelzi a rollereseknek és a kerékpárosoknak azt, hogy nem hajtunk be a Kossuth térre, ugye a fesztivál időszaka alatt. Egyébként én átgondolnám ennek a rendezését más időszakban is, de erre mindenképpen figyeljünk, és figyeljük a legjobb zenéket is, itt a Best FM-en augusztus 23-án, vasárnap is.

0: augusztus 20-án túl vagyunk, de ha azt mondom, hogy liszt, víz, só, akkor mindenki fogja tudni, hogy a kenyérnek a legalapvetőbb alkotó elemeiről van szó. Viszont a végeredmény hiszem, hogy több, mint egy egyszerű étel, és augusztus 20-án ugye Magyarországon az államalapítás mellett az új kenyér ünnepe is volt, van, és én azt gondolom, hogy még akár ilyenkor hétvégén is neki lehet rukkolni egy finom kenyérnek a sütésének, legalábbis pékek is azt szokták javasolni, hogy mindenkinek ki kellene próbálni otthon kenyeret sütni, hogy milyen is az a kenyér, amit ő elkészít, és amit a család nagyon szeret. No hát, ha már kenyér, akkor a Szent István napi kenyér kategóriában a burgonya alapú pilisi pityókás kenyér, az innovatív kenyér kategóriában a magas rosttartalmú magvető kenyere, a leveles sétáló sütemény kategóriában pedig citromvirág fantázia nevű termék nyert a 15. Szent István napi kenyérversenyen, amit remélhetőleg szeptembertől majd mi is meg tudunk kóstolni éppen az üzletekben, de hogyha valaki van olyan ügyes, hogy elkezdi a kenyeret megsütni mondjuk otthon, vagy van egy speciális receptje, amit a család szeret, akkor nyugodtan küldje el nekem, mert hogy én nagyon nyitott vagyok ezen hírekre is. A legjobb zenéket pedig cserébe hozom a Best FM hallgatóknak.
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez a lételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

No, ezt a hetet még azért ne engedjük el olyan könnyen. Hát ez az augusztus utolsó előtti hete, az utolsó nagy nyári nekifutás, mielőtt szeptember 1-én újra megszólalna majd a csengő. Egyébként a 2026-27-es tanév első tanítási napja kedden lesz, szeptember 1-én. Lehet rá már készülni, viszont arra is lehet készülni, kedves gyerekek, hogy itt van még az utolsó nagy fagyizás, az esti biciklizés, és az anya, hadd maradjak fent még egy kicsit tovább, mondat, mert ugye szeptembertől azért megint előkerül majd az ébresztő óra. A szülőknek kitartást itt a tanszervadászathoz, a füzetekhez, ceruzákhoz, tornazsákokhoz, és ahhoz a varázslatos pillanathoz, amikor kiderül, hogy tavaly valahogy eltűnt az összes radír a lakásból. No, de azért ne siessenek, élvezzék ki az utolsó augusztusi hetet, a nyári estéket, a meleget és a szabadságot, mert az iskola majd ráér még egy picikét. Én viszont nem érek rá elbúcsúzni. Nagyon szépen köszönöm a hétvégének a hangulatát, interaktivitását, üzeneteit, leszólításait, és persze bármit, amit irányomba kifejeznek. Köszönöm szépen. Egy hét múlva találkozunk majd, így az iskola kezdés előtt, addig viszont én búcsúzom, mert hogy Dékán István is megérkezett, viszont előtte hírekkel Kis Dániel érkezik 2-kor, aztán Istváné a következő 4 óra műsor sávja. Vigyázzon mindenki nagyon magára, puszi, ölelés, csók, viszont hallásra.

0: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavainál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi eloszlása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Beregben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecset külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Repülnek a hosszú hétvége napjai vasárnap délután is még a pályázat Best FM. Dikán István vagyok, önnek a legfontosabb infunk, hogy készülhessünk a hétvégére. Ide jönnek a dalok, és mindjárt nézzük, hány fok van odakint, Kosi pedig már rá is kezd.

Junior Senior énekelt, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a délután. Figyelmünk fókuszában 26 fok jócskán visszaesett a hőmérséklet, a nap szinte zavartalanul süt, de az északi északkeleti mérsékelt áramlás miatt nem igazán tudunk feljebb kúszni, a holnap lehet sokkal jobb. Időjárásunk szempontjából 28-30 fok is alakulhat a hétfői legmelegebb órákban. A mai nap tehát szelesebb, hűvösebb, így számoljon, és jönnek a dalok egészen pontosan Valmarral.

A Coolio dal után egyetemi infók. Egy rakás dologra figyelni kell a mostani gólyásoknak, illetve hát nekik már azért ezerrel pörögnek a felkészülés percei. A gólyatábor 22-ével elstartolt tegnaptól, és 25-ig pörög Dombrádon. A regisztrációs hét ezt követően 24 és 4-e között a Neptun rendszerében tárgyfelvétel, ez is 24-ével, a nappali 27-ével pedig a levelező tagozatokon. Itt nagyjából két hét van mindent is felvenni, szóval én azért tájékozódnék, igen fontos feladatlista a srácok előtt, a Best FM oldalán egy jó kis beszámolót talál a gólyákra vonatkozóan. Nézzük a dalokat, Ed Sheerannel folytatjuk a Shivers után, Király Viktor énekeljön a szóló, na meg a Hands On is mindjárt.

minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Hanson után komoly munkálatok a 36-oson,
1: egészen pontosan az elkerülőnél, ami ugye hát nyilvánvalóan a Tiszavasvári út. És itt egy elég nagy szakaszon teljes útzárra kell készülnünk, méghozzá azért, mert a simai főfolyás jelenlegi állapota nem képes elvezetni a megnövekvő vízmennyiséget, ennek kiszélesítése mindenképpen szükséges, ez pedig csak is az út lezárásával valósítható meg. Komoly kerülőutakra készüljön a Tiszavasvári felől, vagy Tiszavasvári felé tart, illetve ne használja a nyugati elkerülőt, mert ugye nyilvánvalóan ez is ide vezet, itt fog majd a város lüktető erébe becsatlakozni, tájékozódhat a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n. Nagyjából egyébként a munkálatok 2-3 hétig örögnek. Még Busta Rhymes a folytatásban az I Know What You Want, után majd Roy és Ádám meg a TLC dal, aztán majd jön Dani a friss hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti Víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, rízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet. Fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A Skill Laborban pedig elsajátíthatták például a varratt technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti Vízing munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szentbenedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre. Az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban két gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti Vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 3 óra után járunk 3 perccel, továbbra is itt vannak velünk a legnagyobbak, a 2000-esek, a 90-esek, szépen összeválogatva ebben az órában is. Nézzük, mit hallgathatunk B.A.B.-val, Bruno Mars-szal, Nothing on You, ezzel kezdünk, és Pollen terhelés, ez pedig infóként.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem üldözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Tupac énekelt, ez volt a California Love itt a legnagyobbak között. A Hold dalával pedig folytatjuk. A parlagfű helyzetéről pedig beszéltünk, aztán itt a pontosítás. Erősödik országosan mindenhol a parlagfű pollen szórás, a pollen koncentrációja, mely még most a közepes tartományba esik, de ahogy már említettem, minden nappal lépünk egy kicsit feljebb. A következő napokban robbanásszerű változásra számítsunk. Így, ha eddig a tüneteink mérsékeltek voltak, és úgy döntöttünk, hogy nem veszünk be gyógyszert, akkor talán pont itt van az ideje, hiszen csak nálunk ilyen a helyzet. Az ország nagyobb részén, a Tiszántúlon már mindenhol magas pollen koncentrációt mérnek a parlagfű tekintetében. Nyertünk egy pár napot, de tényleg ez csak egy pár nap, úgyhogy készüljünk erre. Beszámolót a Best FM oldalán talál, készüljünk a terhelésre, ez a legjobb tanácsom. Jön a Hold dala, mikor az Álmokfutókkal, Dr. Béressel, Lotfi Begivel, Náksival, aztán majd a DJ Sammy, diszkóhimnusza, The Boys of Summer.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Sixpence on the Richer és a There She Goes után iskola kezdés. Elindult a roham, mindenki füzetekért, írólapért, színes ceruzáért, grafit ceruzáért rohangál a papírírószer boltokba, és hát azért itt elkezdődött azért már a dömping, na meg a csúcs szezon. Felhívom figyelmét, ne felejts el, minden alsó tagozatos nyíregyházi diák 5000 forintnyi iskola kezdési támogatásban részesül alanyi jogon. Ezt nem kell kérni, ez csak éppen azért jó, hogy tudjunk ezzel kalkulálni, ettől azért jóval nagyobb a büdzsé, a körzők meg a vonalzók azért nem kerülnek kevésbe, és majd még a tempera is tutira a számításba jön a számológép mellett. Szóval van kiadás bőven gazdagon, én csak arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, nehogy baleset történjen a nagy kapkodásban, a nagy rohanásban. Figyeljünk egymásra, én csak annyit kérek, és jöjjön a TNT a tiltott perccel. Lendületet nyerünk, Just a Little More Love Electro Edit verzióban. David Guetta is hozzadalt.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Cardinal Official dala után majd a Logs, meg még Bryan Adams is, még a hírek előtt. Előtte nézzük a megváltozóban lévő tömegközlekedési rendszert, mely már hétfőtől aktualizálódik. Így épp itt van az ideje beszélnünk róla, a busz menetrendjét módon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhely János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Studio Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 órakor is nálunk szólok, a legnagyobb dolog ez a Best FM. Mindjárt jön a Pulani Masszív és az Élvezd. Madison Avenue azonban indítja a blokkot. Már azonnal hallgatjuk a Disco Hymnus to the Hell Are You. Odakint, hát nem melegszik az idő, de legalább hideg nincs, 26 fok a hőmérőn.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Az Aerosmith dal után, mely egyébként az Amazing volt, nézzünk körül a MÁV háza táján. Említette már, többször beszéltünk már róla, hogy egy komolyabb fejlesztés kezdődik, mely 10 éven át itt lesz majd velünk, és melynek eredményeképpen egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobb vasúti közlekedésben reménykedhetünk, ahol jobb lesz majd a vágányok, a váltók helyzete, jobb lesz majd a vasúti kocsik, a mozdonyok állapota, hát ezt ígérik. Ez a fejlesztés több lépcsőn át történik meg, itt van az első komolyabb munkálat, éjszakai zajjal járó munkák augusztusban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A cikket így találja a Best FM oldalán, van ez a Szerencs Nyíregyháza, Nyíregyháza Záhony vasút vonalon, ahol ütemezetten az éjszakai órákban lesznek munkálatok. Eperjeske, 3. és 19. között Nyíregyháza és a kitérőnél 7-től 10-ig majd 10-11-13-14 éjszakája a zajos időszak. Görögszállás, Nyírtelek, Rakamoz, Kisvárda, itt az érintett helyek, csomópontok, felületek, megtalálja a beszámolót, illetve az ütemezést a Best FM oldalán. És már jönnek is a dalok. A folytatás Curtisszel, meg Király Viktorral mehet a tánc.

Mindenből a legjobbat adjuk.

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Black Machine, Funky Dollára, How G pöröghettünk. A Ne dobd ki az iskolatáskát program pedig még egy jó ideig, augusztus 21-ig tart, illetve számít a segítségére. Ez ilyen újrahasznosító program. Lényegében minden, ami iskolaszer és használható még, a srácok pedig megunták, ezt ajánlhatjuk fel adományként. Ezeket eljuttatva az éjakhoz, adhatunk majd valakinek egy kis segítséget az iskola kezdéshez, méghozzá úgy, hogy odaadjuk a táskákat, odaadjuk a tornazsákokat, a könyveket, a ceruzákat, a körzőket, a vonalzokat, a radírokat, egy csomó minden számításba jöhet, érdemes tájékozódni. A programban egyébként nagyon sokan részt vettek már, eddig 80 táska gyűlt össze adományként, tehát ehhez lehet még csatlakozni, ahogy mondtam, a program 21-ig tart. Ne a szemétre dobja, ajándékozza el, de sokkal jobb és barátságosabb megoldás is, még a környezetnek is, hiszen akkor nem került a szeméttelepre. Tájékozódjon akár az EAK oldalán, de nálunk is, illetve nyíregyháza.hu-n is elérhetőek az infók. Széllel szemben Bionex dala, Anastasia Zsidae per holdja. Jó kis dalok, mindjárt!

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Petkupa. Beszéltünk erről már többször. Az első egyetemi Petkupa győzelem után a srácok most sem pihennek, illetve hát folytatják a feladatot, mely lényegében önkéntes és lényegében mindannyiunk érdeke. Hát a Petkupát ismerjük már. Barkácsolnak valami vízijárgányt petpalackokból, és pet szemetet gyűjtenek a Tisza holtágában. Erről szól lényegében a Petkupa. És hát itt nem ért véget a csapat összefogása, hiszen a győzelem után ők továbbra is lejárnak a Tiszába súpozni, és ami nagyon fontos, emellett nem csak szórakozni, hanem továbbra is folytatják a nemes és mindannyiunk számára fontos feladatot, a szemét gyűjtését a Tiszából. Olvas a beszámolót, kiegészítve a Best FM oldalán. És már folytatjuk is az Envók féle My Lovin után Nagy Adri álomképe. Aztán egy újabb óra repült el, Dani a friss érekkel jön, és az új élet faprogramot nézzük mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecset külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Utolsó óránkat nyitva 3 perccel 17 óra után újra együtt, és a legnagyobbak pedig felsorakoztak. Pretty már is énekel Madonnával kézenfogva egyébként, és az új életfa program pedig szerintem óriási lehetőség emléket állítani valakinek.

George Michael és az S, és közben nézzük ezt az új életfa programot, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a nyírvévi nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az új szülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. A kezdeményezést egyébként 2014-ben dr. Adorján Gusztáv indította, és azóta is rendkívül népszerű. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a nyírvévé és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Aztán majd néhány év múlva, mondjuk 20, oda fogunk sétálni, és megmutatjuk, hogy na, hát ez akkor is így. Hát lehet ennél szebb gondolat. Keresse a cikket a Best FM oldalán, csatlakozni lehet a programhoz. Minden kiegészítés a Best FM oldalán, a pályázatokat pedig a városszépítő@nyirvv.hu e-mail címre kell felcsatolni. Mindent is egyébként a nyíregyháza.hu-n még olvashat az Iron Mafia mellettem. A Destiny's Child és a Hooligans egy-egy dalát hallgatjuk a folytatásban.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Vittúr futóverseny 6. alkalommal itt Nyíregyházán. A program fő célja a sport gyakorlása, a közösség kovácsolása. Mindezek mellett a természet védelmére is felhívják a figyelmet. A futófesztiválnak óriási érdeklődése van, nagyon sokan még másik városokból is, másik megyéből is ellátogatnak erre a kis futkározásra, kis test gyakorlásra. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket. Regisztrációhoz kötött majd a verseny, és hát egy 10,5-2,5 kilométeres táv várja a futni vágyokat, mindenki egészítés a nyíregyháza.hu-n. És már folytatjuk is, itt van Flór Tomi, ez a Mizu.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

előttünk, nézzük, hogyan alakul időjárásunk. A reggelben hűvös perceket élhetünk át, 12 fok a hőmérőn. Azt hiszem, autóval megyek. 28 fok lehet a legmelegebb órákban, ez egyébként nagyjából 15 óra körül. Várható, akkor borult lesz felettünk az ég, esőre készülnünk, nem érdemes. A szél az északi, észak-keleti, nem igazán jó időre. Készüljön majd a hétfőben, amikor is 24-e, és a kalendáriumból Bertalan, Albert és Alíz névnapját olvastam, így őket ne felejtsük el felköszönteni. Mindenkinek jó ünnepre és boldog névnapot kívánok. A Szálltam, Peppa jön, Dalos Bogi, Raúl Williams, aztán majd Dani a hírekkel és a Night Shift is. Ezzel én búcsúzom, a holnap délután újra miénk. Tékán István vagyok, jó pihenést kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, vízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabad lábon védekezhet, fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti vízig munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A műszaki biztonsági és hajózási szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre, az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban 2 gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Studio Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: loved you. But I'm the only man that knows how to keep you. Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Fest FM.
0: A lemezjátszóknál németi.

time.

time.

0: distant time, the stars in heaven fall into a hole in time. This twisted fake and fake reality.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi eloszlása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, otthon veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendőr kézen a kemecsei betörők, előadások orvostan hallgatóknak, a Feti Víziktől is segítenek Paksnál. Kis Dániel vagyok. Rendőr kézen a kemecsei betörők, egy 45 és egy 19 éves férfi fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban rendszeresen követtek el vagyonelleni bűncselekményeket a lakóhelyükön és Nyíregyházán, hol önállóan, hol közösen. Összesen 10 ingatlanba törtek be, lakóházakból, garázsokból is loptak, pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, rízvezetéket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. Az idősebb férfi beismertetettét, ő szabadlábon védekezhet. Fiatalabb társa tagadta a bűncselekményeket, így őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Orvosi szakterületek testközelből előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. 2 hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varratt technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. A Feti Vízing munkatársai is segítenek Paksnál. A Duna rekord alacsony vízállása miatt augusztus 13-án kezdték meg az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között egy fenékküszöb építését. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az első napokban geotextíliát szállított a helyszínre. A műszaki biztonsági és hajózási szolgálat vezetője a megfelelő vízszint biztosítását szolgáló műszaki beavatkozásokban működik közre. Az igazgatóság PR munkatársa pedig a kommunikációs feladatok ellátását segíti. A napokban 2 gépkezelő is bekapcsolódott a munkákba a beavatkozási helyszínen, közölte a Feti Vízig. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Nagyon jól veszem, magisztra veszem a rádiót, hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

leghallgatottabbak.

0: hazai.
1: H, mint hazai.
0: A Best FM-en. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a Nyíregyházi Televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánoszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik. Számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, hildfüves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it is.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: olvastam, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up, oh, bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.